0: a csendes attály.
1: Ez a 103.5, a térség legjobb zenéi.
2: Banda Rádió.
1: Ez

Te hajtod majd a végre. Holnap után muzsikálj fel a csillagos ég.

kacsapály, liba máj kacsapály, ne jó volna belőle egy darab már. Liba máj kacsapály, ne jó volna belőle egy darab már. Leszedik az ibolyát a szagáért, elveszik a csúnya lányt a jussáért. Liba máj, kacsamáj, ne jó volna belőle egy darab már. Leszedik az ibolyát a szagáért, elveszik a csúnya lányt a jussáért. Liba máj, kacsamáj, ne jó volna belőle egy darab.

0: elves eligaz, ibolyát a szagáért, elveszik a csúnya lányt a jussáért. Liba máj, kacsa máj, liba máj, kacsa máj, ne jó volna belőle egy babalmáj. Leszedik az ibolyát a szagáért, elveszik a csúnya lányt a jussáért. Liba máj, kacsa máj, liba máj, kacsa máj, ne jó volna belőle egy babalmáj.
1: Erzsébet királyné, Ferenc József császár felesége, a legendás Sziszi, aki verseket is írt, a magyarok között talált igazán barátokra. Annyira megszerette ezt a kis népet, hogy még magyarul is megtanult. Felolvasó barátnőjével, Ferenci Idával gyakran üldögélt egy budai kis vendéglőben, ahol a kor kiváló prímása, Radics Béla muzsikált.

0: helyről, meg kevíti, tova száll.
1: A nevén még nincs szégyen volt, de tudjuk, a kártyában csalt. Róla nem készült még mancs lenyomat, nem őrzi a Scotland Yard.

0: erről, meg kevíti. Tova száll.
1: Here we go!
2: A térség legjobb zenéi.
3: Okay, get it? No.
4: This is the station.
5: I am Charlie XCX.
6: Hi, I'm Sam Smith.
2: Fonda Rádió.

dalt szeretnétek hallani, akkor az új lemezről. Drága testvéreim! Fogadjátok akkor nagyon-nagyon sok szeretettel az első dalt róla, melynek címe melyik? Na melyik, drága testvéreim? Nehogy meghalljál már. Felveszem a piros színű ruhámat, és akkor bulizok egyet majd veletek. Fogadjátok nagyon-nagyon sok szeretettel. Zsá! És ezzel a dallal köszöntök mindenkit, aki itt van, a bandiakat, a kecskéseket, nagyon-nagyon sok szeretettel, tökítés kedves családját, a jó Isten áldjon meg mindenkit, érezzük!

0: És akkor a következő nótát kérésre játsszuk. Nagyon-nagyon sok szeretem, ne drága nevedet. Ha meghalok, ne sírassatok. Mi a neved, néni?
1: Ha én meghalok, szép világot használni.
0: Bocsánat, ámol. Akkor hadd szólj mindenkinek. Ha meghalok, sok virágot hozzál.

De sok oldas május este múlt el már az útra. De sok könnyed csak

lábon, piros csálkót kaptam karácsony estén. Édesanyám,

dir also soffiario, vi dir o dongo sago, o va voleser o venir also soffiario, o sabot voi posario, o dor voyug pesarvo, diere rusa malcharchi, ne vogliamo sabot voi posarnavo per volini. Jere rúža valčárky, nehodialo sobotko jim kosárňávo hervodný. Csak úgy mondom magának, így ahogy van elfogadom babánonak. Akármilyen szegényen, ha ránézek, oda vagyok egészen. Ha nem szeret végtelenül sajnálom, nem cserélek senkiben a világon. Csak úgy mondom magának, így ahogy van elfogadom babámnak. Ha nem szeret végtelenül sajnálom, nem cserélek senkivel a világon. Csak úgy mondom magának, így ahogy van elfogadom babámnak. Tiszán innen Dunántól, este felé minden kapu bezárul. Csak az enyém van tárva, rózsabimbós kertbe várok magára. Kívánom az illatot a virágtól, az éneket minden orosz madártól. Tiszán innen Dunántól, de a csókot egyedül csak magától. Kívánom az illatot a virágtól, az éneket minden orosz madártól. Hiszen innen Dunántól, de a csókot egyedül csak magától.

0: Music Sauce. Fun Radio.
1: Hit music.
0: Give it up.
1: Panda Rádió.

6 óra van. Jó reggelt! Ez a 103.5 Panda Rádió. Tartsanak ma is velünk a térség legjobb zenéivel. Jó szórakozást kívánunk! Ez a 103.5 Panda Rádió. A térség legjobb zenéi.

Ovo je frekvencija 103,5 MHz Panda Radio.

azzal takargatom be a csendes kis angyalom. Így akar, úgy akar, nem akar szeretni a kalambom. Én a szülőmet cserébe senkinek sem adom, azzal takargatom be a csendes kis angyalom. Így akar, úgy akar, nem akar

és ezzel lassan-lassan ez a jubilőmi találkozó véget ér, és vele lezárul egy 10 éves fejezet. Nagyon reméljük, hogy ezt a nevet nem fogjátok elfelejteni, hogy Viki.

Lehen csak ujját két fekete szemébe, hogy ne lássa senki, hogy hová hullan könnyen. Lehen csak ujját két fekete szemébe, hogy ne lássa senki,

magyar fiú, sejlovát karírozza. Egy szép szőke magyar fiú, sejlovát karírozza. Ne karíroz magyar kuszát, mert lenne van muszka. Nincs itt a te édesanyád, sej, aki megsíratna. Nincs itt a te édesanyád, sej, aki megsíratna. Ne sírasson engem senki, jól vagyok tanítva. Sem lépésbe, de sem harcmarsba, sej, le nem esek róla. Sem lépésben, sem harcmarsba, sej, le nem esek róla. Mert a huszár a nyelvekbe bele van teremve. Mint rozmaring a jó földbe, sejbe legyük erezve. Mint rozmaring a jó földbe, sejbe legyük erezve.

akkor a bálteremben nótát muzsikálnak. Barna legény húzatja egy szőke hajulványnak. Átölelik egymást ketten, dalolgatnak szépen. Egyszerre csak könnyű.

Sejtve oda megyek, szeretettel kérdem. Mi az, ami bántja őket, meséljék el nékem. Mosolyogva szó,

kalandó ország útján. Egyszer csak megálltam én,

harmadik vágyán. Megkérem a kalauztot, szépen ne vigyen el odáig, az én csárdás kis angyalom rá.

0: 103.3.
1: Hit music.
2: Hit music. Hit music.
0: Give it up. Panda Rádió.
3: A Petra Zselyen kész, a leszerelem, hogy

jaj, de megszerettem huncut mosolyát. Zöld a petrezselyel kész a veszelelem, most már baj van, ha nem jó jár. Eddig ellenálltam, nem bírom tovább, jaj, de megszerettem huncut mosolyát. Zöld a petrezselyel kész a veszelelem, most már baj van, ha nem jó jár. Zöld a petrezselyem bánt a napszerelem, jól tudom már, mi a sorsom. Lesz nagy sokadalom, fényes lakodalom, hogy alá az igen mondom. Szép a legélet, mégis feladom, szervusz gyöngy életem, megházasodom. Mindegy, egyefene, más se pusztul bele, nékem is csak meg kell szoknom. Szép a legélet, mégis feladom, szervusz gyöngy életem, megházasodom. Mindegy, egyefene, más se pusztul bele, nékem is csak meg kell szoknom.

élet mégis feladom. Szerkusz gyöngy életre megházasodom. Mindegy egyetem, más se pusztult a lemékem, itt csak meg kell szoknom. Szép a legény élet mégis feladom. Szerkusz gyöngy életre megházasodom. Mindegy egyetem, más se pusztult a lemékem, itt csak meg kell szoknom.

0: aranyoson búcsogolt, Szent Tamáson nem. Szeret engem a babám, de én őtet nem. Megverek én valakit, vagy engem valaki, ahogy én azt kiállom, az is valami.
1: Amíg fejem van a nyakam,

Egyszer egy szép asszony rontotta életemben. Most hiába törekszem, mert mindent elveszthetem. Nem mondhatom azt már, ölelek már más is. Vártam már reszketve más virágnyilás.

aki csak nézett, de abban minden benne volt. Jött olyan,

0: 3-5.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music.
0: Give it up. Panda Rádió.

lenéztem a góréba, lenéztem a disznóolba. Nincs ártánom, se kocám, se meccső kukoricám, elvitte a végrehajtót.

Robo, robo, a forma E. Robo, robo, robo, a forma E.

hoztam, édes rózsambúj, mellé mosolyát kaplan a ságyban. Megölellek, megcsókollak, hogy a hideg

0: az apósnak is elég a jóból, az asztal alatt bőszem horkol.
1: Eladó a mennyasszony most 500 év, a következő...
2: 6 óra van.

karibi hangulat. Ari, ari, kezek, kezek. Gyere táncoljunk most, most,

Márkány üreves palotába. Vagy talán vagy a palotetős házba. Vagy vagy a nagy

0: Hit music.
1: Hit music.
2: Hit music.
0: Give it up. Panda Rádió.

volt, aki csak csókolt, de attól megőrültem én. Jött olyan, ki beszélt, és nem lett

ti legyetek, én nagyon kérlek titeket. Szeressétek az öregeket, ne tegyétek őket szűk oduba, ne rakjátok őket otthonokba.

magatokat, legyen hozzájuk szép szavatok, legyen számukra mosolyotok, én nagyon kérlek titeket. Szeressétek az öregeket.

cocco. Ma di ciò sarà la pace, si fa da poco.